0: Én rég lennem be, Laci.
1: Olyan nagyon.
0: Én valamilyen Alabama tag. It's gonna be Adam 011257. That's Adam 011257, Alabama.